0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Emelkedik a kaposvári tekergő közbringa rendszer használati díja. Erről a csütörtöki városi közgyülésen döntöttek. Az ülésen elhangzott, hogy bár a cél továbbra is a környezettudatos közlekedés népszerűsítése, a fenntartási költségek emelkedése miatt június 1-től változnak a díjak. Az első fél óra továbbra is ingyenes marad, majd ezt követően minden megkezdett fél óra díja az eddigi 350 forintról 500 forintra emelkedik. Az ülésen azt is megegyezték, hogy ez az összeg még így is a hasonló vidéki rendszerek árai alatt marad. Hazai pályán folytatja hétfőn a bajnoki döntőt a Finó Kaposvár. A férfi röplabda csapat a fináli első meccsén szerdán idegenben legyőzte a MÁV előrét 3-0-ra, és ezzel elvette a címvédő székesfehérváriak pálya előnyét. A döntőben 3 győzelemig tart a párharc, és a Finó összesítésben 1-0-ra vezet. A Finó Kaposvár MÁV előre döntő második meccse hétfőn 18 órakor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Országszerte fokozatosan indul a strandszezon, de a legtöbb fürdő május második felétől, illetve június elejétől nyit teljes kapacitással. Az MTI összesítése szerint több helyen már a mostani hosszú hétvégén megkezdődik a szezon. Somogyban a legtöbb strand június elején nyit. Kaposváron a Virágfürdő strand része június közepétől várja a vendégeket. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord pénteken. A Hungaromet tájékoztatása szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyírtason -5,3 Celsius fokot mértek, ami új napi rekord a május 1-i dátumot tekintve. A korábbi 82 évvel ezelőtti minimumot a szintén Borsod megyei Fügödön regisztrálták 1944-ben.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 9 fok lesz. Vasárnap is sok napsütésben és 24 fokos csúcsértékben bízhatunk, a jövő hét elején pedig már nyárias időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Hello, Geszti Péter vagyok. Ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Két elismert kaposvári művész munkássága előtt is emléktáblával fog tisztelegni a város. A közgyűlés döntés alapján Fésűs Éva Kossuth díjas írónő egykori Ripper-Runai utcai otthonánál születésének 100. évfordulója alkalmából helyeznek el emléktáblát idén. Szintén emléktáblát kap Szabados János Munkácsi díjas festőművész, akinek gyermekévei helyszínén a Kossuth tér 4 szám alatt állítanak emléket. Több mint 16 milliárd forinttal módosított a Kaposvár idei költségvetését a közgyűlés. A plusz forrásból béremelésekre, útfejlesztésekre és új beruházásokra is jut. Emelkedik több közszférában dolgozó bére, bővül az útfelújítási keret és megvalósulhat a Kemping utca korszerűsítése. Forrást biztosítanak a Desoda vízminőségének ellenőrzésére, iskolai felújításokra, valamint az okos zebrák és a közvilágítás fejlesztésére is. Országos EPR ellenőrzést indított a fogyasztóvédelem. A vizsgálatok elsősorban az útmenti árusokra, ideiglenes értékesítőhelyekre, valamint a nagy és kiskereskedelmi forgalmazókra is kiterjed. A hatóság a gyümölcs minőségét, frissességét, jelölését és nyomon követhetőségét ellenőrzi. A lépést a tavalyi tapasztalatok is indokolják, amikor minden 10. ellenőrzött tételnél találtak problémát. Magyar vállalat vezetésével indulhat új európai holdkutatási program. Az Európai űrügynökség a Remred Technológia Fejlesztő Zrt-t kérte fel arra, hogy irányítsa a Moonrad nevű kutatási projektet. A cél egy 300 kg-os hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése. A küldetés kommunikációs, navigációs és sugárzás figyelő feladatokat is ellátna. A projekt tudományos hátterét a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont biztosítja.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 9 fok lesz. Vasárnap is sok napsütésben és 24 fokos csúcsértékben bízhatunk, a jövő hét elején pedig már nyárias időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most!

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: I'm so sorry that I hurt you.

0: hagylak. De minden arcban és minden hangban téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak.
1: Nem

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keres minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: Sziasztok, Pásztor Anna vagyok, az Anna and the Barbiesból. Hallgassátok ti is a Rádió Mostot. Kezdetek el.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ribacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnél.

0: láttam,
1: hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Emelkedik a kaposvári tekergő közbringa rendszer használati díja. Erről a csütörtöki városi közgyülésen döntöttek. Az ülésen elhangzott, hogy bár a cél továbbra is a környezettudatos közlekedés népszerűsítése, a fenntartási költségek emelkedése miatt június 1-től változnak a díjak. Az első fél óra továbbra is ingyenes marad, majd ezt követően minden megkezdett fél óra díja az eddigi 350 forintról 500 forintra emelkedik. Az ülésen azt is megegyezték, hogy ez az összeg még így is a hasonló vidéki rendszerek árai alatt marad. Átadták a Virágos Kaposvár pályázat idei díjait csütörtökön. A több mint 20 éves kezdeményezésben magánszemélyek, intézmények és cégek környezetszépítő tevékenységét jutalmazzák. Szita Károly polgármester a díjátadón köszöntőiben megjegyezte, hogy Kaposvár rendezett arculata elképzelhetetlen a helyiek munkája nélkül. A legfőbb díjat, a Virágos Kaposvár ért elismerést, idén a Cserenda Hungary ZRT kapta, amely a város több pontján is aktívan hozzájárult a zöld területek kialakításához és gondozásához. Megkezdődik hétfőn a szúnyogírtás a Balatonnál biológiai földi gyérítéssel. Az első megelőző beavatkozás főként a dél-balatoni településeket érinti, köztük Fonyódot, Balatonboglárt, Balatonlellét és Siófokot. A szakemberek szerint a gyorsan felmelegedő sekélyvízben már megjelentek a szúnyoglárvák. A következő kezelések időpontját az időjárás határozza meg. 15-25%-ra emeli Amerika az Európai Unióból érkező autókra és teherautókra kivetett vámot. Donald Trump elnök közlése szerint az intézkedés oka, hogy az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. A vám emelés nem vonatkozik azokra az európai autókra, amelyeket az Egyesült Államokban gyártanak. Az intézkedés a kontinens országai közül Magyarországot, Szlovákiát és Svédországot érinti a legnagyobb mértékben.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 9 fok lesz. Vasárnap is sok napsütésben és 24 fokos csúcsértékben bízhatunk, a jövő hét elején pedig már nyárias időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Átadták a Virágos Kaposvár pályázat idei díjait csütörtökön. A több mint 20 éves kezdeményezésben magánszemélyek, intézmények és cégek környezetszépítő tevékenységét jutalmazzák. Szita Károly polgármester a díjátadón köszöntőiben megjegyezte, hogy Kaposvár rendezett arculata elképzelhetetlen a helyiek munkája nélkül. A legfőbb díjat, a Virágos Kaposvár ért elismerést, idén a Cserenda Hungary ZRT kapta, amely a város több pontján is aktívan hozzájárult a zöld területek kialakításához és gondozásához. Több mint 16 milliárd forinttal módosított a Kaposvár idei költségvetését a közgyűlés. A plusz forrásból béremelésekre, útfejlesztésekre és új beruházásokra is jut. Emelkedik több közszférában dolgozó bére, bővül az útfelújítási keret, és megvalósulhat a Kemping utca korszerűsítése. Forrást biztosítanak a Desoda vízminőségének ellenőrzésére, iskolai felújításokra, valamint az okos zebrák és a közvilágítás fejlesztésére is. Hazai pályán folytatja hétfőn a bajnoki döntőt a Finó Kaposvár. A férfi röplabda csapat a fináli első meccsén szerdán idegenben legyőzte a MÁV előrét 3-0-ra, és ezzel elvette a címvédő székesfehérváriak pálya előnyét. A döntőben 3 győzelemig tart a párharc, és a Finó összesítésben 1-0-ra vezet. A Finó Kaposvár MÁV előre döntő második meccse hétfőn 18 órakor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Jogerőssé vált a 2026-os országgyűlési választás végeredménye, miután a kúria pénteken elutasította az országos listás eredmény ellen benyújtott 2 jogorvoslati kérelmet. A hivatalos végeredmény szerint a Tisza párt 141 mandátummal szerzett 2/3 többséget a 199 fős országgyűlésben, míg a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet kapott. Csökkent a nyaralók iránti kereslet a koronavírus járvány alatti rekordévhez képest. Az egyik ingatlan közvetítő portál adatai szerint a Balatonnál 5 év alatt közel 60%-kal esett vissza az érdeklődés, míg a Velencei tónál és a Tisza tónál mérsékeltebb volt a csökkenés. A szakértők szerint a gyengébb kereslet lassította az árak emelkedését, ugyanakkor a Balaton továbbra is a legértékesebb hazai nyaralópiac maradt. 5000 katonát vont ki Németországból az Egyesült Államok. A döntés a Pentagon felülvizsgálata alapján született. A csapatkivonást fél egy éven belül hajtják végre. Németországban 36000 amerikai katona állomásodik, ez a mostani döntés után 31000-re csökkent. A bejelentés szerint több európai ország esetében is hasonlóképp felülvizsgálhatják az amerikai katonák állomásozását politikai és katonai együttműködési viták miatt.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma ismét kellemes tavaszi idő várható. Sok napsütésben bízhatunk, felhő alig lesz az égen, és a szél is mérsékelt lesz. Kora reggel 9-10 fokot mérhetünk, a

0: legjobb zenék. Rádió Most.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudsz. Valamit el kell, hogy mondjak.

0: frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.
1: Visszasírom néha azt a régi népmesét,

0: legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Mostot.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
1: Még ágyban? Ups. Már talpon? Oh, yeah. Jó reggelt! Rádió Most!

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Emelkedik a kaposvári tekergő közbringa rendszer használati díja. Erről a csütörtöki városi közgyülésen döntöttek. Az ülésen elhangzott, hogy bár a cél továbbra is a környezettudatos közlekedés népszerűsítése, a fenntartási költségek emelkedése miatt június 1-től változnak a díjak. Az első fél óra továbbra is ingyenes marad, majd ezt követően minden megkezdett fél óra díja az eddigi 350 forintról 500 forintra emelkedik. Az ülésen azt is megegyezték, hogy ez az összeg még így is a hasonló vidéki rendszerek árai alatt marad. Három kerékpáros túrával lehet hangolódni a Tour d'Hongrie kaposvári rajtjára a jövő hétvégén. A Kaposvári Kerékpáros Egyesület és az Egészséges Kaposvár Iroda szervezésében országúti, családi és gyermektúrák indulnak a Kaposvár arénától jövő szombaton. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szervezők külön kiemelték, hogy bukósisak viselése kötelező lesz. A program célja, hogy a helyiek is bejárhassák a verseny útvonalának egy részét, még a május 15-i kaposvári rajt előtt. Megkezdődik hétfőn a szúnyogírtás a Balatonnál biológiai földi gyérítéssel. Az első megelőző beavatkozás főként a dél-balatoni településeket érinti, köztük Fonyódot, Balatonboglárt, Balatonlellét és Siófokot. A szakemberek szerint a gyorsan felmelegedő sekélyvízben már megjelentek a szúnyoglárvák. A következő kezelések időpontját az időjárás határozza meg. Országos EPR ellenőrzést indított a fogyasztóvédelem. A vizsgálatok elsősorban az útmenti árusokra, ideiglenes értékesítőhelyekre, valamint a nagy és kiskereskedelmi forgalmazókra is kiterjed. A hatóság a gyümölcs minőségét, frissességét, jelölését és nyomon követhetőségét ellenőrzi. A lépést a tavalyi tapasztalatok is indokolják, amikor minden tizedik ellenőrzött tételnél találtak problémát. Országszerte fokozatosan indul a strandszezon, de a legtöbb fürdő május 2. felétől, illetve június elejétől nyit teljes kapacitással. Az MTI összesítése szerint több helyen már a mostani hosszú hétvégén megkezdődik a szezon. Somogyban a legtöbb strand június elején nyit. Kaposváron a Virágfürdő strand része június közepétől várja a vendégeket. 15-25%-ra emeli Amerika az Európai Unióból érkező autókra és teherautókra kivetett vámot. Donald Trump elnök közlése szerint az intézkedés oka, hogy az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. A vám emelés nem vonatkozik azokra az európai autókra, amelyeket az Egyesült Államokban gyártanak. Az intézkedés a kontinens országai közül Magyarországot, Szlovákiát és Svédországot érinti a legnagyobb mértékben.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma ismét kellemes tavaszi idő várható. Sok napsütésben bízhatunk, felhő alig lesz az égen, és a szél is mérsékelt lesz. Kora reggel 9-10 fokot mérhetünk, a csúcs hőmérséklet pedig 24 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
2: Keszthelyi Tibor. Szép jó reggelt kívánok! 2026. május 3-án vasárnap reggel 6 perccel 7 után. Eljött ez a mai nap is, a hosszú hétvége záró napja, na de hát még sok-sok óra van vissza belőle a hétvégéből, és a mai napból is használjátok ki jól. Nagyon kellemes napnak ígérkezik ez a mai, hőmérsékletileg és ugye általában véve ilyen ajándéknapnak, aki ugye már pénteken szombati érzéssel volt, nem véletlen, így ezen a mai vasárnapon már hirtelen azt se tudja, hogy mi van, hogy van. Milyen jó érzés arra kelni, hogy lehet még lustálkodni, még otthon lehet lenni, még a családdal lehet lenni, még a barátokkal lehet lenni, még bárhol lehet lenni ezen a mai napon. És igen, persze dolgozni is vannak ügyeletek, és olyan helyek, ahol zajlik a munka, oda kitartást, jó munkát erre a mai napra, dolgozzatok büszkén, emelt fővel, mindenki mások pedig kellemes kikapcsolódást kívánok!

0: Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Május 3-a van, kellemes nap ígérkezik, ahogy mondtam, és nem csak időjárásilag, hanem hogy szokták ezt mondani? Asztrológiailag. Hogy állnak a csillagok, mit jelent ez a mai napra nézve? Nos, szilárd és érzéki energiákat például. A mai nap különösen kedvez az anyagi biztonság megteremtésének és az élet apró örömeinek kielvezésére. Ebben az időszakban a hangsúly a stabilitáson, a türelmen és a gyakorlatiasságon van. A mai napon szülöttek például a cselekvők általában nagy kitartással és józan paraszt ésszel közelítenek a céljaik felé, mivel a tavasz már teljes pompájában ragyog, a nap energiái a termékenységet és a növekedést támogatják, legyen szó egy kert szépítési projektről, vagy egy hosszú távú pénzügyi befektetés megalapozásáról. Ugyanakkor érdemes figyelni amúgy a bika árnyoldalára is, a makacságra is, ezen a napon ugyanis könnyebben ragaszkodunk a megszokott rutinhoz, és nehezebben viseljük a hirtelen változásokat, ezért a rugalmasság tudatos gyakorlása aranyat érhet. Hát akkor gyakoroljátok ezt is. Mi pedig zenével folytatjuk addig is. Egyetlen perce járva 4-1-8 után Labirint, majd Bon Jovi, aztán Cascada és Mabel érkezik.

0: Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Másfél perc múlva lesz 7:30, jó reggelt, és már is köszöntöm névnapos hallgatóinkat. Jó néhányan vannak, akik a legrégebb óta itt vannak az esztendő 123. napján, és itt tartják a névnapot. Ők az Irma és Tímia nevű hallgatóink. Azóta erre a napra az alábbi keresztnevek kerültek még: Alexander, Antonella, Antónia, Eutímia, Fülöp, Horác, Ivola, Jakab, Juvenál, továbbá Letta, Maura, Sándor, Seherezádé, Ténia, Timon, Timót, Timóteus és Timóteusz, végül Ugor, Viola, Violenta, Violett, Violetta, Viorika és Jacqueline. Az Irma, mint mondtam, az egyik legrégebbi keresztnév ezen a mai napon. Irma története és a meteorológia és az emberi összefogás egyik legdrámai fejezete ezen a keresztnéven, és akkor ilyenkor elsősorban ugye a hurrikánokra lehet gondolni. A 2017-est emelném ki, az Atlanti óceán valahamért egyik legerősebb viharaként vonult be a történelembe 9 évvel ezelőtt, amely rekord ideig 37 órán keresztül tartotta fenn a pusztító 300 km/órás szélsebességet. A Karib-térség szigetein, például a Barbudán és Saint Martinon szinte teljes pusztítás végző ciklon nem csak a természet erejére emlékeztette a világot, hanem az emberi kitartása is, hiszen a globális összefogás és a precíz evakuálási tervek százezrek életét mentették meg Floridában és a környező területeken. Irma neve azóta féktelen elemi erő és a katasztrófa védelem fontosságának szimbólumává vált, ami miatt a meteorológiai világszervezet véglegesen vissza is vonta a nevet a használatból.
0: Ez volt a Kalendárium. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.
3: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió Most.
1: A nagyőr emlékezett Katy Perry az iménti felvételében. Ebben a dalban az elveszített fiatalkori szerelem felett érzett mély megbánásról és nosztalgiáról énekelt. Felidézze a múltból egy kapcsolatot, ahol a naivitás és a rossz döntések miatt bizony elszalasztotta a közös jövőt. Így az egykori kedves már csak egy fájdalmas emlékként és a nagy őként él a szívében. Na hát, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy mindig használjuk ki az adott alkalmat, hogyha van rá mód és lehetőség, éljük meg a percet, az együttlét örömét, és erre szerintem ez a mai nap kiválóan alkalmas. Nem pont azért, mert május 3-a van, hanem azért, mert minden napot így kéne megélnünk, nem? Mint hogy a nagykönyvben le van írva, csak aztán ezt megvalósítani sokszor-sokszor jóval nehezebb, mint hogy az ember beszél róla. Jó reggelt kívánok, 3:48 van, Hozérral folytatjuk tovább. Itt is egy érdekes és hasonló téma, ez egy párkapcsolati dinamikáról szól, amelyben egy éjszakai nyers életmódot képvisel maga az énekes, a partnere pedig a fegyelmezett, az egészségtudatos, a túl édes hölgy. Tehát az énekesünk ez alkalommal nem őt választja, hanem az éjszakát. Megéri hosszú távon? Hadd kérdezzem meg!

0: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel. Reklám.
1: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
2: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
3: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630-748-84-66-os telefonszámon.
4: Autóüveg Pilkington.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Két elismert kaposvári művész munkássága előtt is emléktáblával fog tisztelegni a város. A közgyűlés döntés alapján Fésűs Éva Kossuth díjas írónő egykori Ripoll-Rónai utcai otthonánál születésének 100. évfordulója alkalmából helyeznek el emléktáblát idén. Szintén emléktáblát kap Szabados János Munkácsi díjas festőművész, akinek gyermekévei helyszínén a Kossuth tér 4 szám alatt állítanak emléket. Szezonnyitó motoros tréninget szervez jövő hétvégére a rendőrség a Kaposvár Arénához. Az ingyenes programon legfeljebb 80 motoros vehet részt saját járművel, képzett oktatók segítségével. A korlátozott helyek miatt a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A rendezvényen emellett egész nap interaktív közlekedésbiztonsági programok, szimulátorok, vetélkedők és járműbemutatók is várják az érdeklődőket. A rendőrségi motoros tréning jövő szombaton lesz. Hazai pályán folytatja hétfőn a bajnoki döntőt a Finó Kaposvár. A férfi röplabda csapat a finálé első meccsén szerdán idegenben legyőzte a MÁV előrét 3-0-ra, és ezzel elvette a címvédő székesfehérváriak pálya előnyét. A döntőben 3 győzelemig tart a párharc, és a Finó összesítésben 1-0-ra vezet. A Finó Kaposvár MÁV előre döntő második meccse hétfőn 18 órakor kezdődik majd a Kaposvár Arénában. Jogerőssé vált a 2026-os országgyűlési választás végeredménye, miután a kúria pénteken elutasította az országos listás eredmény ellen benyújtott 2 jogorvoslati kérelmet. A hivatalos végeredmény szerint a Tisza párt 141 mandátummal szerzett 2/3 többséget a 199 fős országgyűlésben, míg a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet kapott. Országszerte kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg, és egyre súlyosabb az aszályhelyzet. A Hungaromet elemzése alapján sok helyen alig esett csapadék az elmúlt hetekben, a talaj több rétege is kiszáradt és jelentős nedvesség hiány alakult ki. A csapadék hiány már a szántóföldi növényeknél is gondot okoz, és termés kiesést is előrevetít. A száraz időjárás miatt Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében tűzgyújtási tilalom van már. Ejtőernyővel ugrott le egy külföldi férfi kedd este Budapesten a MOL toronyról. A biztonsági szolgálat értesítette a hatóságokat, akik a helyszínen őrizetbe vették a férfit. A MOL tájékoztatása szerint sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt. Mivel a férfi engedély nélkül hajtotta végre az ugrást, a rendőrség szabálysértési eljárást indított az ügyben.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma ismét kellemes tavaszi idő várható. Sok napsütésben bízhatunk, felhő alig lesz az égen, és a szél is mérsékelt lesz. Reggel 14-15 fokot mérhetünk, a csúcsfőmérséklet pedig 24 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
6: Jó reggelt és egy pihentető kerek egész napot kívánok valamennyi hallgatónknak. Rádiózunk együtt napközben, tartsatok velünk.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Programajánló.
1: Van kedvetek mozizni egy jót? Vannak matini előadások már 10 óra 30 perctől. Így a gyerekeknek a kaposvári Kultikban a Charlie, a Csodablöki, a Super Mario Galaxis, a film, illetve az Agyugrász című mesefilmeket tudom ajánlani. Aztán Játsszák az ördög Prádát visel 2, a Michael, a Goat Villa bajnok, ó, ez is rajzfilm, ezt kihagytam az iménti felsorolásból, de játsszák Lee Cronin a Múmia című horrorját és az Időzített bomba című krimit is. Jó szórakozást!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: 8:30 van, tisztelettel köszöntelek benneteket. Hamarosan néhány gondolat majd a várható időjárásról a következő héten. Előtte köszöntöm születésnapos hallgatóinkat, a május 3-aiakat természetesen, akik olyan emberek, bikák nyilván, szilárdak és esztétikusak. Rendkívül kitartó gyakorlatias és a szépségre fogékony személyiségek, mivel uralkodó bolygójuk az élvezetekért is felel, nagyra értékelik a minőségi ételeket és a kényelmet, ugyanakkor hihetetlen munkabírással képesek megteremteni maguknak az áhított anyagi biztonságot is. Személyiségük alapköve a hűség és a megbízhatóság, ám ha egyszer eldöntenek valamit, akkor makacságukon szinte lehetetlen változtatni, mert csak a saját tapasztalataikban bíznak igazán. Vajon ilyen ember mindenki, aki a mai napon született? Döntsétek el ti. Ma született például 1620-ban Zrínyi Miklós, a magyar költő hadvezér, de 1750-ben Hajnóci József ügyvéd, királyi tanácsos, ő volt a magyar jakobinus mozgalom egyik kivégzett vezetője. De ma született James Brown, az amerikai soul blues énekes, Gornagy Mária színésznő, színész, pedagógus, Hajós András zenész, énekes, és egyre több helyen zsűri, sőt most ugye bentül az új heti hetesben is. Ma ünnepel Hosszú Katinka, a háromszoros olimpiai, hétszeres világ és 14-szeres Európa bajnok úszónőnk. És hát persze számos hallgatónk is. Őket köszönti most a soron következő Clean Bandit felvétel. Boldog születésnapot!
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: A Jerry MacDonald paleontológus által talált nyomok, nem tudom, hallottatok-e már róla, az 1987-ben felfedezett nyomok a Pern időszakból származnak.
3: Nem is hallottam, hogy volt egy időszak.
2: Nagyjából 280 millió évesek.
3: Csak.
2: Még a dínók előtről származnak. És ezek között, a nyomok között vannak hüllők, vannak kétéltűek és rovarok nyomai, illetve egy emberi lábnyom.
3: Hoppá.
2: Hát az hogy?
3: Hát akkor még nem is volt emberiség.
2: Hát ez az.
3: Akkor ez kintről jött.
2: A tudományos vizsgálatok szerint azonban a kérdéses nyomok természetes erózió vagy más állatok nyomai.
3: Ez már csak megmagyarázzák a dolgokat. Szerintem szándékosan üzentek nekünk. Én tudom, hogy bennünket mesterségesen telepítettek. Téged biztos.
2: Minek nekem ellenség?
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Rádió Most. Ne hallgass mást!

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma reggel 8 fokkal indítottuk a napot, és ez lényegesen feljebb fog majd kúszni. Egész nap derülték, sok-sok napsütés az, és csak néhány felhőcske az égen, ami különösebben még csak nem is lesz zavaró. Erre kell ma számítani. Tovább erősödik tehát a nappali felmelegedés. Ez azt jelenti erre a mai napra, hogy akár 23-25 Celsius fok is lehet. A holnap hajnal az 7-9 fokkal indul, délután 24-26 fok lesz. Kedden hajnalban 11-13 fok, hajnalban 23, napközben 23-25, és szerdán is már 10 fok fölött indítunk reggel, sőt most már majdnem minden nap innentől kezdve. Viszont szerdán megváltozik valami, mert délutára bár lehet még 25 fok simán, de némi csapadékot mutat az előrejelzés, de nem csak jövő szerdára, hanem jövő csütörtök délutánra is. Majd itt lesz egy pici kis torpanás a napi csúcsban, már mint csütörtökön, akkor 20-22-t ígérnek, vélhetőleg az eső lesz ilyen hűsítő hatással, de pénteken és szombaton ismételten visszamelegszik a napi csúcs, 24, szombaton, jövő szombaton akár 25 fok is lehet. Hát ez ilyen koranyári idő már, hirtelen, nem?
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: 91.2 Rádió Most.

0: Reklám.
1: Anyáknapi virágkavalkád és orchidea vásár a Hélia kertészetben. Kertészetünk csordultig tele színpompás dísznövényekkel és különlegességekkel. Hétfőtől vasárnapig várunk 8-tól este 6 óráig a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Anyák napi virágültetést tartanak délután Kaposváron. Bővült a balatoni hajózási menetrend májustól. Jó napot kívánok! A mikrofonnál Pál Patrícia, önök pedig a Rádió Most legfrissebb híreit hallják. Anyák napi virágültetés lesz délután Kaposváron. A hagyománnyá vált családias hangulatú program délután 3:30-kor kezdődik a Vasari Park Okos Park területén. A résztvevő családok közösen ültethetnek virágokat, és saját nevükkel ellátott táblákat is elhelyezhetnek az ágyásokba, maradandó emléket állítva az ünnepnek. A részvétel ingyenes, ugyanakkor a korlátozott számú virágágyás miatt előzetes regisztráció szükséges. Május 1-től tovább bővült a balatoni hajózási menetrend. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint az eddigi járatok mellett már több kikötőből is indulnak menetrendi hajók. Naponta közlekednek járatok Siófok, Tihany, Balatonfüred, Fonyód és Badacsony között. Hétvégeken és ünnepnapokon pedig további települések is bekapcsolódnak a forgalomba, így például Balatonföldvár, Balatonlelle, Boglár, Balatongyörök, Szigliget, Máriafürdő és Révfülöp is elérhető hajóval. A részletes menetrendek, menetdíjak és kedvezmények a Hajózási Társaság honlapján találhatók. Vereséggel kezdte az elődöntőt a Kométa KVG Kaposvári KK a férfi kosárlabda NB1 A csoportjában. A kaposvári csapat Szombathelyen lépett pályára, ahol 97-79-re kapott ki. A somogyiak több hiányzóval érkeztek, ennek ellenére jól indították a mérkőzést. A folytatásban azonban a hazaiak szigorítottak a védekezésen, és fokozatosan átvették az irányítást. A félidőre már 8 pontos szombathelyi előny alakult ki, és bár a második félidőben többször is próbált visszazárkózni a Kaposvár, a döntő pillanatokban mindig a Falkó tudott újítani. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban így a Kaposvár 1-0-ás hátrányba került. Az aszályhelyzet miatt sürgős vízügyi terv készülhet Magyarországon. Magyar Péter a Tiszapárt elnöke rövid és középtávú cselekvési, valamint kommunikációs terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót. A tervek között szerepel a vízügyi rendszer átalakítása, a vízmegtartó beruházások felgyorsítása, valamint a természetes vízfolyások és élőhelyek helyreállítása. Emellett hangsúlyt kap a korszerű öntözés, a talaj vízmegtartó képességének javítása, valamint a csapadékvíz visszatartása is. A cél, hogy csökkentsék a várható súlyos aszály következményeit, és hosszabb távon is alkalmazkodjanak a klímaváltozáshoz.
0: Időjárás jelentés.
2: A mai napon a frontok elkerülik térségünket, túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Tovább erősödik a nappali felmelegedés, a legmelegebb órákban akár 23 fokot is mérhetünk ma.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi.

0: Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.
1: Anyák napja van, sok szeretettel, tisztelettel köszöntöm és üdvözlöm az édesanyákat. Senki ne felejts el megköszönteni a sajátját, emlékezni róla ma. A történetéről a következő órában mesélek majd nektek, ebben az órában újabb programajánlóval, egy kis időjárási körképpel, csapadék térképpel várlak majd benneteket. No és persze hozom a horoszkópokat is.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Nézzünk egy időjárás előrejelzést ez alkalommal leginkább a csapadékra koncentrálva, mert hogy hát abból azért nem nagyon kecsegtetett el bennünket. Áprilisban az időjárás, az egyik legszárazabb áprilison vagyunk túl, a május azonban jóval ígéretesebbnek tűnik. Szeles idő lesz majd hétfőn, kedden, és akkor szerdán jöhet már csapadék, csütörtökön pedig újabb csapadék, nem beszélünk ám nagy mennyiségekről, ilyen nagyjából 3 milliről. Lehet apró szemerkélés még majd jövő héten pénteken, szombaton is, aztán egy picivel többet ígér a mostani adatok alapján vasárnapra, hétfőre a meteorológia, majd 2 hét múlva szerdán, és aztán a hónap második felében május 16-ától majdnem egy héten keresztül minden nap mutat valamennyit. Hát ez még nagyon messze van, nyilván itt konkrét értékeket nem lehet mondani, az előttünk álló 1-2 nap az sokkal-sokkal biztosabb, de hát nagyon-nagyon fontos volna, hogy érkezzen jelentősebb mennyiségű csapadék. Nem baj, ha minden nap jönne, mondjuk éjjel nem, 1-2 órás eső, az lenne az igazi, csak hogy ez nem kívánságműsor.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Rádió most. Ne hallgass mást.

0: Hírek most!
1: Eredményesen szerepeltek a Kaposvári Szakképzési Centrum diákjai az országos versenyeken. Ismét lehet szavazni az év testnevelő tanárjára Kaposváron is. Jó napot kívánok, dél van! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A Kaposvári Szakképzési Centrum tanulói idén is jól szerepeltek az országos szakmai tanulmányi versenyeken, ahol a diákok elméleti és gyakorlati tudásukat mérték össze. A különböző kaposvári technikumokból több szakmában, többek között fodrász, informatikai, elektronikai, turisztikai, logisztikai és erdésztechnikus képzéseken is születtek kiemelkedő eredmények. Egyes tanulók pedig teljes vagy részleges vizsgamentességet is szereztek. A verseny célja a kiemelkedő szakmai teljesítmény ösztönzése és a tehetséges tanulók előrehaladásának segítése. Ismét keresik az év tesi tanárát. Kaposvári pedagógusokra is szavazhatunk a Magyar Diáksport Szövetség és a KNTH Bank közös kezdeményezésében. Három kategóriában lehet voksolni. A legkisebb iskolák kategóriájában Lajos Lászlóra, a Kinizsi Technikum tanárára lehet szavazni. A nagyobb intézmények között Laki Lukács Péter, a Kisfaludi iskola pedagógusa szerepel, míg a fiatal testnevelők között Richter Péter, a Csokonai iskola tanára várja a voksokat. A vármegyei forduló eredményeit május 12-én hirdetik ki, a díjátadót pedig május 2. felében rendezik meg. Vereséggel kezdte az elődöntőt a Kométa KVG Kaposvári KK a férfi kosárlabda NB1 A csoportjában. A kaposvári csapat Szombathelyen lépett pályára, ahol 97-79-re kapott ki. A somogyiak több hiányzóval érkeztek, ennek ellenére jól indították a mérkőzést. A folytatásban azonban a hazaiak szigorítottak a védekezésen, és fokozatosan átvették az irányítást. A félidőre már 8 pontos szombathelyi előny alakult ki, és bár a második félidőben többször is próbált visszazárkózni a Kaposvár, a döntő pillanatokban mindig a Falkó tudott újítani. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban így a Kaposvár 1-0-ás hátrányba került. Az aszályhelyzet miatt sürgős vízügyi terv készülhet Magyarországon. Magyar Péter a Tiszapárt elnöke rövid és középtávú cselekvési, valamint kommunikációs terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót. A tervek között szerepel a vízügyi rendszer átalakítása, a vízmegtartó beruházások felgyorsítása, valamint a természetes vízfolyások és élőhelyek helyreállítása. Emellett hangsúlyt kap a korszerű öntözés, a talaj vízmegtartó képességének javítása, valamint a csapadékvíz visszatartása is. A cél, hogy csökkentsék a várható súlyos aszály következményeit, és hosszabb távon is alkalmazkodjanak a klímaváltozáshoz.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai napon a frontok elkerülik térségünket, túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Tovább erősödik a nappali felmelegedés, a legmelegebb órákban akár 23 fokot is mérhetünk ma.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
2: Kellemes délutáni időtöltést, induljék egy finom ebéddel, amelyhez jó étvágyat kívánok!

0: Jason Derulót hallgattuk teljes valóságában. A Take You Dancing nagy sláger volt 2020-ban, és akár élőben is meg lehet hallgatni. Jason Derulo ugyanis hazánkban koncertezik, június 10-én lesz majd a Budapest Park vendége. A fellépés ad a Let's Dance World Tour elnevezésű világkörüli turniának a része, amelyen a látványos koreográfiák mellett a legutóbbi dalait és a legnagyobb világslágereit is előadja majd. Nagyszerű. Milken Sugar a folytatáson, Zombről, aztán Nathan Dave és a Black Box is érkezik. Remélem, hogy az ebéd is, amelyhez jó étvágyat kívánok.
1: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.
2: It's so lovely when it's sunny.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Május első vasárnapja van, ami az anyák napját jelenti. Ekkor tartjuk, ekkor ünnepeljük. Egyébként érdekesség, hogy az anyák napja ünneplése két fő szálon is összefut. Egyrészt az ókori tavaszi rituálékban gyökerezik, másrészt a modernkori polgárjogi mozgalmak eredménye. De nézzük az ünnep történeti útját, az ókori gyökereket. Az akkori, mármint a régi ókori görögök és rómaiak is tartottak tavaszi ünnepségeket az anya istennőnek, például Rea és Cibele tiszteletére, ami a termékenységet és az újjászületést szimbolizálta. De vannak angliai előzmények is, a 16. századtól ugyanis ott kezdett elterjedni az anyák vasárnapja, a Mothering Sunday. Ezen a napon a szolgálók engedélyt kaptak, hogy hazalátogassanak a családjukhoz és a saját anya templomukba. A modern ünnep pedig úgy született, a mai formáját az Egyesült Államokban nyerte el a 20. század elején. Anna Jarvis 1980 emléknapot tartott elhunyt édesanyja tiszteletére, majd kitartó kampányba kezdett, hogy a napot hivatalos ünneppé nyilvánítsák. Erőfeszítéseit siker koronázta. 1914-ben Woodrow Wilson elnök hivatalos állami ünneppé tette május 2. vasárnapját. Hazánkba a magyar ifjúsági Vörös Kereszt hozta be az ünnepet 1925-ben. Az első hivatalos megemlékezést egy májusi Mária tisztelettel összekötött iskolai ünnepség keretében tartották. 1928-ban pedig miniszteri rendelet tette hivatalossá az iskolai ünnepélyek sorában, így nálunk azóta is május első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most. Programajánló.
1: Továbbra is ebédidőben jó étvágyat kívánok hozzá. Egy pillantás az órára. 3:41 múlott 2 perccel. Búcsúzóra fordulok, és egyben programot is szeretnék ajánlani nektek. Ne felejtjétek, hogy ma két anyáknapi rendezvény is várja a kedves érdeklődőket. 1 órától 4-ig az anyáknapi séta a Gyertya János erdőben. Az ember műhely, azaz Dóri szervezésébe várják a kedves érdeklődőket, ahol egy kicsit az anyák együtt lehetnek, egy kicsit töltődhetnek, lecsendesedhetnek. Arra kérik az anyukákat, hogy lehetőleg szólóban menjenek. Bárha a gyerkőc elhelyezése nem megoldható, azért ők is elmehetnek, elkíséretik anyukájukat. Fontos polifom kulacs, illetve kullancs elleni spré és rákcsa is jó, ha van mindannyiatoknál. Aztán 3:30-tól anyáknapi virágültetése a kaposvári mamival, mint az előző 4 esztendőben idén is lesz ilyen közös ültetés, virágok az édesanyákért címmel. Érkezés virágok kiosztása 14:30-tól, majd fellép a Rock Színház 15:10-től, 15:30-tól köszöntő és indul a palánták ültetése. Anyáknapi versekdalok a legbátrabb gyermekek előadásában a nagy közönség előtt. És amire szükség van, homokúzólapát, ültetőlapát, öntözőkannácska, kisebb flakon víz, kesztyű, illetve alkoholos filc. Találkozó a Vasari Parkban, az Okos Parkban 14:30-tól. Ezzel búcsúzom és köszönöm meg a megtisztelő figyelmeteket. Holnap ismét találkozunk, viszont hallásra nagyon-nagyon kellemes vasárnapot kívánok. Sziasztok!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Kedvenc zenéiddel! A pillanat a tiéd!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat, a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: Hírek most!
1: Anyák napi virágültetést szerveznek délután Kaposváron. Bővült a hajózási menetrend a Balatonon. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Pál Patrícia, önök pedig a Rádió Most híreit hallják 1 órakor. Anyák napi virágültetés lesz délután Kaposváron. A hagyománnyá vált családias hangulatú program délután 3:30-kor kezdődik a Vasari Park Okos Park területén. A résztvevő családok közösen ültethetnek virágokat, és saját nevükkel ellátott táblákat is elhelyezhetnek az ágyásokba, maradandó emléket állítva az ünnepnek. A részvétel ingyenes, ugyanakkor a korlátozott számú virágágyás miatt előzetes regisztráció szükséges. A fiatal lovasi jászok ismeretterjesztő foglalkozáson vettek részt a kassai íjkészítő üzemben, hogy közelebbről megismerjék a sportág eszközeinek hátterét és működését, valamint jobban megértsék az íjkészítés folyamatát. A program során játékos, bemutató jellegű gépismereti foglalkozáson vettek részt szakmai felügyelet mellett, ahol betekintést kaptak az íjak készítésébe és a lovas íjászathoz kapcsolódó különféle felszerelések előállításában is. A szervezők célja az volt, hogy a fiatalok ne csak használói, hanem értő ismerői is legyenek az eszközöknek. Május 1-től tovább bővült a balatoni hajózási menetrend. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint az eddigi járatok mellett már több kikötőből is indulnak menetrendi hajók. Naponta közlekednek járatok Siófok, Tihany, Balatonfüred, Fonyód és Badacsony között. Hétvégeken és ünnepnapokon pedig további települések is bekapcsolódnak a forgalomba, így például Balatonföldvár, Balatonlelle, Boglár, Balatongyörög, Szigliget, Máriafürdő és Révfülöp is elérhető hajóval. A részletes menetrendek, menetdíjak és kedvezmények a Hajózási Társaság honlapján találhatók. Sztár szereposztással mutatják be a Wicked című musicalt augusztusban a szegedi szabadtéri játékokon. A Broadway egyik legsikeresebb, több mint 20 éve futó darabját Szente Vajk rendezi, a történet pedig az Óz a csodák csodája előzménye, amely a félreértett zöldbőrű boszorkány Elfaba és a népszerű Glinda különleges barátságát állítja középpontba. A főszerepekben Stephanie Schlesser és Tóth Angelika látható, mellettük Koltai Nagy Balázs játsz a Fierót, Udvaros Dorottya Madame Maribult, a varázsló szerepében pedig Hevér Gábor és Feke Pál váltják egymást, de fontos szerepekben feltűnik Csonka András, Puskás Dallos Péter és Pásztor Virág is. A látványos nagyzenés produkció premierjét augusztus 14-én tartják a Dóm téren, majd további 5 alkalommal láthatja a közönség Magyarország legnagyobb szabadtéri színpadán.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai napon a frontok elkerülik térségünket, túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Tovább erősödik a nappali felmelegedés, a legmelegebb órákban akár 23 fokot is mérhetünk ma.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztráld blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
2: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Bővült a hajóforgalom a Balatonon. Ismét lehet szavazni az év testnevelő tanárjára. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. Önök a Rádió Most híreit hallják, 2 óra van. Május 1-től tovább bővült a balatoni hajózási menetrend. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint az eddigi járatok mellett már több kikötőből is indulnak menetrendi hajók. Naponta közlekednek járatok Siófok, Tihany, Balatonfüred, Fonyód és Badacsony között. Hétvégeken és ünnepnapokon pedig további települések is bekapcsolódnak a forgalomba, így például Balatonföldvár, Balatonlelle, Boglár, Balatongyörök, Szigliget, Máriafürdő és Révfülöp is elérhető hajóval. A részletes menetrendek, menetdíjak és kedvezmények a hajózási társaság honlapján találhatók. Ismét keresik az év tesi tanárát. Kaposvári pedagógusokra is szavazhatunk a Magyar Diáksport Szövetség és a KNTH Bank közös kezdeményezésében. 3 kategóriában lehet voksolni. A legkisebb iskolák kategóriájában Lajos Lászlóra, a Kinizsi Technikum tanárára lehet szavazni. A nagyobb intézmények között Laki Lukács Péter, a Kisfaludi iskola pedagógusa szerepel, míg a fiatal testnevelők között Richter Péter, a Csokonai iskola tanára várja a voksokat. A vármegyei forduló eredményeit május 12-én hirdetik ki, a díjátadót pedig május 2. felében rendezik meg. Vereséggel kezdte az elődöntőt a Kométa KVG Kaposvári KK a férfi kosárlabda NB1 A csoportjában. A kaposvári csapat Szombathelyen lépett pályára, ahol 97-79-re kapott ki. A somogyiak több hiányzóval érkeztek, ennek ellenére jól indították a mérkőzést. A folytatásban azonban a hazaiak szigorítottak a védekezésen, és fokozatosan átvették az irányítást. A félidőre már 8 pontos szombathelyi előny alakult ki, és bár a második félidőben többször is próbált visszazárkózni a Kaposvár, a döntő pillanatokban mindig a Falkó tudott újítani. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban így a Kaposvár 1-0-ás hátrányba került. Megszűnhet az ingyenes állami egészségügyi ellátásra való jogosultságuk azoknak, akik nem fizetik a havi egészségügyi szolgáltatási járulékot, figyelmeztet a NAV. Mint írják, a hatóságok most fokozottan ellenőrzik a biztosítási jogviszonyokat és a hátralékosokat. A jelenlegi szabályok szerint a biztosítási jogviszony nélküli személyeknek havi 12.300 forintot kell fizetniük, ennek elmaradása esetén 6 hónap után a tajszámot a NEAK érvényteleníti. Ilyenkor az érintettek csak sürgősségi ellátásra jogosultak, a tartozást pedig a NAV adók módjára behajthatja. Az adóhivatal továbbá közölte, a jogviszony a tartozás rendezésével állítható helyre.
0: Időjárás jelentés.
4: A mai napon a frontok elkerülik térségünket, túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Tovább erősödik a nappali felmelegedés, a legmelegebb órákban akár 23 fokot is mérhetünk ma.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Sikeres eredményeket értek el a Kaposvári Szakképzési Centrum diákjai az országos versenyeken. Teljesen megújul a Fonyódi móló. Jó napot kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják, délután 3 óra van. A Kaposvári Szakképzési Centrum tanulói idén is jól szerepeltek az országos szakmai tanulmányi versenyeken, ahol a diákok elméleti és gyakorlati tudásukat mérték össze. A különböző kaposvári technikumokból több szakmában, többek között fodrász, informatikai, elektronikai, turisztikai, logisztikai és erdésztechnikus képzéseken is születtek kiemelkedő eredmények. Egyes tanulók pedig teljes vagy részleges vizsgamentességet is szereztek. A verseny célja a kiemelkedő szakmai teljesítmény ösztönzése és a tehetséges tanulók előrehaladásának segítése. Megújul a Fonyódi kikötő és a móló sétány mintegy 6000 négyzetméteren. A fejlesztés részeként burkolatcsere, parkosítás, faültetés és új közvilágítás is megvalósul, valamint bővül a kikötő kapacitása is. A beruházás május végére készülhet el, miközben a hajóforgalom végig zavartalan marad, különösen a forgalmas Fonyód-Badacsony útvonalon. A fejlesztésnek köszönhetően 35 méterrel hosszabb lesz a kikötési szakasz, így a korábbi kettő helyett már három hajó is tud egyszerre kikötni, a hivatalos átadást pedig várhatóan június elején tartják. A fiatal lovasi jászok ismeretterjesztő foglalkozáson vettek részt a kassai íjkészítő üzemben. Hogy közelebbről megismerjék a sportág eszközeinek hátterét és működését, valamint jobban megértsék az íjkészítés folyamatát. A program során játékos, bemutató jellegű gépismereti foglalkozáson vettek részt szakmai felügyelet mellett, ahol betekintést kaptak az íjak készítésébe és a lovas íjászathoz kapcsolódó különféle felszerelések előállításában is. A szervezők célja az volt, hogy a fiatalok ne csak használói, hanem értő ismerői is legyenek az eszközöknek. Kéthetes ellenőrzés sorozatot indított a NAV Somogy vármegyében. A célja többek között az építőipari tevékenységek és a szezonális kereskedők vizsgálata. Az ellenőrök kiemelten figyelik most a munkavállalók szabályos bejelentését az építkezéseken, valamint a piacokon és ideiglenes árusító helyeken a nyugta és számlaadási kötelezettség betartását. Emellett ellenőrzik a jövedéki termékek forgalmazását, a pénztárgépek használatát, a kötelező nyilvántartások vezetését és az áruk eredetének igazolását is.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai napon a frontok elkerülik térségünket, túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Tovább erősödik a nappali felmelegedés, a legmelegebb órákban akár 23 fokot is mérhetünk ma.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: A Jerry MacDonald paleontológus által talált nyomok. Nem tudom, hallottatok-e már róla? Az 1987-ben felfedezett nyomok a Pern időszakból származnak.
2: Nem is hallottam, hogy volt egy időszak.
1: Nagyjából 280 millió évesek.
2: Csak.
1: Még a dínók előttről származnak. És ezek között a nyomok között vannak hüllők, vannak kétéltűek és rovarok nyomai, illetve egy emberi lábnyom.
2: Hoppá.
1: Hát az hogy?
2: Hát akkor még nem is volt emberiség.
1: Hát ez az.
2: Akkor ez kintről jött.
1: A tudományos vizsgálatok szerint azonban a kérdéses nyomok természetes erózió vagy más állatok nyomai.
2: Ez már csak megmagyarázzák a dolgokat. Szerintem szándékosan üzentek nekünk. Én tudom, hogy bennünket mesterségesen telepítettek. Téged biztos.
1: Minek nekem ellenség?
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédő sérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Májusfát állítottak az északnyugati városrészben. Ismét lehet szavazni az év testnevelő tanárjára. Jó napot kívánok, délután 5 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ismét májusfát állítottak a Losonc közben Kaposváron. Erről Kárpáti Tímea, a városrész önkormányzati képviselője számolt be közösségi oldalán. Mint írta, a májusfát minden évben egy közösségi összefogás keretén belül állítják fel, ahol az ott lakók színes selyemszalagokkal díszítették a ma már leginkább a tavaszt köszöntő szimbólumot. A helyiek nem csak a közös munkát és a hagyományok ápolását tartják fontosnak, de szeretnék erősíteni a városrész összetartását is. Ismét keresik az évtesi tanárát. Kaposvári pedagógusokra is szavazhatunk a Magyar Diáksport Szövetség és a KNTH Bank közös kezdeményezésében. Három kategóriában lehet voksolni. A legkisebb iskolák kategóriájában Lajos Lászlóra, a Kinizsi Technikum tanárára lehet szavazni. A nagyobb intézmények között Laki Lukács Péter, a Kisfaludi iskola pedagógusa szerepel, míg a fiatal testnevelők között Richter Péter, a Csokonai iskola tanára várja a voksokat. A vármegyei forduló eredményeit május 12-én hirdetik ki, a díjátadót pedig május 2. felében rendezik meg. A fiatal lovasi jászok ismeretterjesztő foglalkozáson vettek részt a kassai íjkészítő üzemben, hogy közelebbről megismerjék a sportág eszközeinek hátterét és működését, valamint jobban megértsék az íjkészítés folyamatát. A program során játékos, bemutató jellegű gépismereti foglalkozáson vettek részt szakmai felügyelet mellett, ahol betekintést kaptak az íjak készítésébe és a lovas íjászathoz kapcsolódó különféle felszerelések előállításában is. A szervezők célja az volt, hogy a fiatalok ne csak használói, hanem értő ismerői is legyenek az eszközöknek. Óriás kígyót fotóztak Baranya vármegyében. Egy csaknem 2 méteres példányt kaptak lencse végre Nagy Kozárban. A beszámoló szerint a kígyó egy erdei sikló volt, amely ugyan nagy mérete miatt ijesztőnek tűnhet, de nem veszélyes az emberre. A fotót készítő helyi lakos elmondta, a váratlan találkozás után az állat nyugodtan továbbállt az udvarból. Szakértők szerint az erdei siklók Magyarországon őshonosak, és általában kerülik az embert. 2 hetes ellenőrzés sorozatot indított a NAV Somogy vármegyében. A célja többek között az építőipari tevékenységek és a szezonális kereskedők vizsgálata. Az ellenőrök kiemelten figyelik most a munkavállalók szabályos bejelentését az építkezéseken, valamint a piacokon és ideiglenes árusító helyeken a nyugta és számlaadási kötelezettség betartását. Emellett ellenőrzik a jövedéki termékek forgalmazását, a pénztárgépek használatát, a kötelező nyilvántartások vezetését és az áruk eredetének igazolását is.
0: Időjárás jelentés.
5: A mai napon a frontok elkerülik térségünket, túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Tovább erősödik a nappali felmelegedés, a legmelegebb órákban akár 23 fokot is mérhetünk ma.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Íz Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Jó napot kívánok! 2026. május 3-a, vasárnap este 6 óra van. Kaposvár helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Az édesanyákat ünnepelték. 400 begóniát ültettek el ma a kaposvári édesanyák és gyermekeik a Vasari Parkban. A Virágok az édesanyákért című kezdeményezéshez Kaposvár még 2022-ben csatlakozott az országos imami program részeként. Az esemény idén is az önkormányzat támogatásával valósult meg, amely a helyszínt és a virágpalántákat biztosította. A résztvevőknek először a Rock Színház kedveskedett egy anyák napi műsorral, majd az ültetés után saját nevükkel ellátott kis táblákat is elhelyezhettek az ágyásokban. A kezdeményezéshez nem csak édesanyák, hanem nagymamák és apukák is csatlakoztak. Kaposvári diákok az országos versenyem. A Kaposvári Szakképzési Centrum tanulói idén is sikeresen szerepeltek az országos szakmai tanulmányi versenyeken, ahol a technikumi diákok elméleti és gyakorlati tudásukat mérik össze. A megmérettetésen több kaposvári iskola tanulói is eredményesen szerepeltek. A Lamping József Technikumból fodrászok, az Eötvös Loránd Műszaki Technikumból informatikai, elektronikai és gépjármű mechatronikai technikusok, a Széchenyi Technikumból turisztikai és vendégtéri szaktechnikusok, a Noszlopi Technikumból logisztikai és szoftverfejlesztő tanulók. A Dráva Völgye Technikumból informatikai rendszerüzemeltetők és erdész technikusok szerepeltek kiválóan a versenyen, közülük ketten 100%-os eredménnyel a teljes szakmai vizsga alól is felmentést kaptak. A verseny célja, hogy ösztönözze a kiemelkedő teljesítményt, erősítse a szakmai tudást és segítse a tehetséges tanulók előrehaladását. Megismerkedtek az eszközkészítéssel a fiatalok. Fiatal lovasi íjászok vettek részt ismeretterjesztő, játékos, gépismereti foglalkozáson a kassai üzemben, ahol szakmai felügyelet mellett nyerhettek betekintést az íjkészítés folyamatába és a lovasi íjászathoz kapcsolódó eszközök működésébe. A program során az utánpótláskorú sportolók nem csak az íjak előállításának egyes lépéseit ismerhették meg, hanem azt is, milyen kiegészítők és felszerelések készülnek az üzemben. A foglalkozás célja az volt, hogy a fiatalok biztonságos és irányított környezetben találkozzanak a szakmai háttérrel, és jobban megértsék, milyen technikai és kézműves tudás áll a sportág eszközei mögött. A szervezők hangsúlyozták, hogy a program része annak a nevelési szemléletnek, amely nem csak a sport gyakorlását, hanem az eszközök működésének megértését is fontosnak tartja, így a résztvevők hosszabb távon tudatosabb és felkészültebb lovasi íjászokká válhatnak. Kaposvári testnevelőre is szavazhatunk. Kaposvári pedagógusokra is szavazhatunk az év tesi tanára választáson. A Magyar Diák Sport Szövetség és a KNTH Bank közös kezdeményezésében idén is keresik a legnépszerűbb testnevelőket. A vármegyei szavazás április 30-án indult, és egészen május 11-éig tart. Három kategóriában lehet voksolni: a kisebb 200 fő alatti iskolák tanáraira, a nagyobb intézmények pedagógusaira, valamint a 35 év alatti testnevelőkre. Kaposvárról is több jelölt felkerült a listára. A kisebb iskolák kategóriájában Lajos Lászlóra, a Kinizsi Technikum tanárára lehet szavazni. A nagyobb intézmények között Laki Lukács Péter, a Kisfaludi Iskola pedagógusa szerepel, míg a fiatal testnevelők között Richter Péter, a Csokonai Iskola tanára várja a voksokat. A vármegyei forduló eredményeit május 12-én hirdetik ki, a díjátadót pedig május 2. felében rendezik meg. A szezonra kész lesz a móló. Bővül a fonyódi kikötő kapacitása. A Balatoni Hajózási ZRT fejlesztése keretében mintegy 6000 négyzetméteren újul meg a kikötő és a móló sétány. A beruházás május végére készülhet el. A munkálatok a hajóforgalmat nem érintik, a Fonyód és Badacsony közötti járatok továbbra is zavartalanul közlekednek, és az útvonal egyébként a Balaton egyik legforgalmasabbja. A fejlesztés részeként 35 méterrel hosszabbodik a kikötési szakasz, így a korábbi két helyet már 3 ponton tudnak majd a hajók kikötni, emellett parkosítás, faültetés és új közvilágítás is megvalósul. A hivatalos átadás várhatóan június elején lesz, a környéken pedig további, későbbre tervezett útfelújítások is szóba kerültek. Bővül a flotta. Május 1-től kibővített menetrenddel közlekednek a balatoni hajójáratok, közölte a Hajózási ZRT. A korábban elérhető útvonalak mellett már több kikötőt is bevontak a menetrendi közlekedésbe. A hajók minden nap járnak Siófok, Tihany, Balatonfüred, Fonyód és Badacsony között, míg hétvégeken és ünnepnapokon további települések, egyebek mellett Balatonföldvár, Balatonlelle, Boglár, Balatongyörök, Szigliget, Máriafürdő és Révfülöp is csatlakoznak a hálózathoz. A pontos indulási időpontokról, jegyárakról és kedvezményekről a társaság hivatalos felületein lehet tájékozódni. Futottak a pedagógusok is. Kitartásból jelesre vizsgáztak a kaposvári Kodály Zoltán központi általános iskola pedagógusai, akik sikeresen teljesítették a jubileumi NN Ultra Balaton 209 kilométeres távját. A 8 fős tanári csapat közel egy nap alatt, 23 és fél óra alatt futotta körbe a Balatont. A beszámoló szerint a résztvevők végig segítették és motiválták egymást, a teljesítmény mögött pedig nem csak komoly fizikai felkészültség, hanem erős közösségi összetartás is állt, amely meghatározó élményt jelentett számukra a verseny során. Céljuk továbbá az is volt, hogy teljesítményükkel és kitartásukkal a diákoknak is példát mutassanak. Hátrányban a Kaposvár csapata. Vereséggel kezdte az elődöntőt Kaposvár a férfi kosárlabda NB1 A csoportjában. A Kométa KVG Kaposvári KK idegenben lépett pályára, ahol a Falkó Szombathely 97-79-re győzött, így előnybe került a párharcban. A somogyiak több hiányzóval vágtak neki a találkozónak, ennek ellenére jól kezdtek. A hazaiak azonban fokozatosan feljavultak, és már a félidőre 8 pontos előnyt építettek ki. A fordulás után 10 pont fölé nőtt a különbség, de a Kaposvár többször is visszazárkózott. A záró negyedben azonban ismét a szombathelyiek akarata érvényesült, így végül magabiztos győzelmet arattak. A 3 győzelemig tartó párharc állása 1-0 a Falkó javára.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
1: Este is folytatódik az eseménytelen, száraz idő. Késő estére 15-17 fok közé hűl a levegő, a hajnali órákban pedig 8 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják. Pál Patrícia vagyok. Anyák napi virágültetést tartottak Kaposváron a Vasari Parkban, ahol a családok közösen ültettek virágokat az édesanyák köszöntésére. A program a hagyományoknak megfelelően ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötötten valósult meg, és idén is sok érdeklődőt vonzott, akik saját nevükkel ellátott táblákat is elhelyezhettek az ágyásokban. A rendezvény az országos imami program részeként Kaposvár önkormányzatának támogatásával zajlott, amely a helyszínt és 400 begónia palántát biztosított, így a résztvevők közös élményen keresztül ünnepelhették az édesanyákat. Ismét májusfát állítottak a Losonc közben Kaposváron. Erről Kárpáti Tímea, a városrész önkormányzati képviselője számolt be közösségi oldalán. Mint írta, a májusfát minden évben egy közösségi összefogás keretén belül állítják fel, ahol az ott lakók színes selyemszalagokkal díszítették a ma már leginkább a tavaszt köszöntő szimbólumot. A helyiek nem csak a közös munkát és a hagyományok ápolását tartják fontosnak, de szeretnék erősíteni a városrész összetartását is. Megújul a Fonyódi kikötő és a Móló sétány mintegy 6000 négyzetméteren. A fejlesztés részeként burkolatcsere, parkosítás, faültetés és új közvilágítás is megvalósul, valamint bővül a kikötő kapacitása is. A beruházás május végére készülhet el, miközben a hajóforgalom végig zavartalan marad, különösen a forgalmas Fonyód-Badacsony útvonalon. A fejlesztésnek köszönhetően 35 méterrel hosszabb lesz a kikötési szakasz, így a korábbi kettő helyett már három hajó is tud egyszerre kikötni, a hivatalos átadást pedig várhatóan június elején tartják. Sztár szereposztással mutatják be a Wicked című musicalt augusztusban a szegedi szabadtéri játékokon. A Broadway egyik legsikeresebb, több mint 20 éve futó darabját Szente Vajk rendezi, a történet pedig az Óz a csodák csodája előzménye, amely a félreértett zöldbőrű boszorkány Elfaba és a népszerű Glinda különleges barátságát állítja középpontba. A főszerepekben Stephanie Schlesser és Tóth Angelika látható, mellettük Koltai Nagy Balázs játsza Fierót, Udvaros Dorottya Madame Maribold, a varázsló szerepében pedig Hevér Gábor és Feke Pál váltják egymást, de fontos szerepekben feltűnik Csonka András, Puskás Dallos Péter és Pásztor Virág is. A látványos nagyzenés produkció premierjét augusztus 14-én tartják a Dóm téren, majd további 5 alkalommal láthatja a közönség Magyarország legnagyobb szabadtéri színpadán.
0: Időjárás jelentés.
1: Este is folytatódik az eseménytelen, száraz idő. Késő estére 15-17 fok közé hűl a levegő, a hajnali órákban pedig 8 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Biztosan sokan olvastatok már a kosztarikai golyókról, melyek legkisebbjei néhány centiméteresek, a legnagyobbak átmérője pedig több mint 2 méter.
2: Na, azt már nehéz lehetett kicsiszolni.
1: Bizonyám, a súlya akár 15 tonna is lehetett ezeknek a 2 méteres golyóknak. Valamikor időszámítás szerint 500 és 1500 között készültek, összesen 300 darab van belőlük, gyerekek, és a durva az, hogy mindegyik tökéletes faragvány.
2: És gondolom, a szimmetria szempontjából is tökéletes.
1: 100%-osan, igen. Egyes teóriák szerint státusz szimbólumok voltak, hát, hogy kinek nagyobb a golyója. Mások szerint...
2: Hadd nézem.
1: Megmutatnám, cégvezető lehetnék. Na, gyerekek, minden esetre az UNESCO 2014-ben a világ örökség részévé nyilvánította őket.
2: Akkor nekünk is van még remény.
1: Múlt héten engem is hívtak.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják. Pál Patrícia vagyok. A Kaposvári Szakképzési Centrum tanulói idén is jól szerepeltek az országos szakmai tanulmányi versenyeken, ahol a diákok elméleti és gyakorlati tudásukat mérték össze. A különböző kaposvári technikumokból több szakmában, többek között fodrász, informatikai, elektronikai, turisztikai, logisztikai és erdésztechnikus képzéseken is születtek kiemelkedő eredmények. Egyes tanulók pedig teljes vagy részleges vizsgamentességet is szereztek. A verseny célja a kiemelkedő szakmai teljesítmény ösztönzése és a tehetséges tanulók előrehaladásának segítése. Reumás panaszokkal küzdő pácienseknek hirdet úgynevezett betegklubot a Kaposi Mór Oktató Kórház. Az első alkalmat május 18-án tartják majd, a jelentkezés viszont már elindult. A program során a betegek megoszthatják egymással történetüket, hasznos tanácsokat kaphatnak szakemberektől, sőt betekintést nyerhetnek a legújabb és legmodernebb kezelési lehetőségekbe is. További információkat megtalálnak a kórház honlapján. A fiatal lovasi jászok ismeretterjesztő foglalkozáson vettek részt a kassai íjkészítő üzemben, hogy közelebbről megismerjék a sportág eszközeinek hátterét és működését, valamint jobban megértsék az íjkészítés folyamatát. A program során játékos, bemutató jellegű gépismereti foglalkozáson vettek részt szakmai felügyelet mellett, ahol betekintést kaptak az íjak készítésébe és a lovas íjászathoz kapcsolódó különféle felszerelések előállításában is. A szervezők célja az volt, hogy a fiatalok ne csak használói, hanem értő ismerői is legyenek az eszközöknek. Az aszályhelyzet miatt sürgős vízügyi terv készülhet Magyarországon. Magyar Péter a Tiszapárt elnöke rövid és középtávú cselekvési, valamint kommunikációs terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót. A tervek között szerepel a vízügyi rendszer átalakítása, a vízmegtartó beruházások felgyorsítása, valamint a természetes vízfolyások és élőhelyek helyreállítása. Emellett hangsúlyt kap a korszerű öntözés, a talaj vízmegtartó képességének javítása, valamint a csapadékvíz visszatartása is. A cél, hogy csökkentsék a várható súlyos aszály következményeit, és hosszabb távon is alkalmazkodjanak a klímaváltozáshoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Este is folytatódik az eseménytelen, száraz idő. Késő estére 15-17 fok közé hűl a levegő, a hajnali órákban pedig 8 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják, a mikrofonnál Pál Patrícia. Az édesanyákat ünnepelték. 400 begóniát ültettek el ma a kaposvári édesanyák és gyermekeik a Vaszari Parkban. A Virágok az édesanyákért című kezdeményezéshez Kaposvár még 2022-ben csatlakozott az országos imami program részeként. Az esemény idén is az önkormányzat támogatásával valósult meg, amely a helyszínt és a virágpalántákat biztosította. A résztvevőknek először a Rock Színház kedveskedett egy anyáknapi műsorral, majd az ültetés után saját nevükkel ellátott kis táblákat is elhelyezhettek az ágyásokban. A kezdeményezéshez nem csak édesanyák, hanem nagymamák és apukák is csatlakoztak. Futottak a pedagógusok is. Kitartásból jelesre vizsgáztak a kaposvári Kodály Zoltán központi általános iskola pedagógusai, akik sikeresen teljesítették a jubileumi NN Ultra Balaton 209 kilométeres távját. A 8 fős tanári csapat közel egy nap alatt, 23 és fél óra alatt futotta körbe a Balatont. A beszámoló szerint a résztvevők végig segítették és motiválták egymást, a teljesítmény mögött pedig nem csak komoly fizikai felkészültség, hanem erős közösségi összetartás is állt, amely meghatározó élményt jelentett számukra a verseny során. Céljuk továbbá az is volt, hogy teljesítményükkel és kitartásukkal a diákoknak is példát mutassanak. Bővül a flotta. Május 1-től kibővített menetrenddel közlekednek a balatoni hajójáratok, közölte a hajózási ZRT. A korábban elérhető útvonalak mellett már több kikötőt is bevontak a menetrendi közlekedésbe. A hajók minden nap járnak Siófok, Tihany, Balatonfüred, Fonyód és Badacsony között, míg hétvégeken és ünnepnapokon további települések, egyebek mellett Balatonföldvár, Balatonlelle, Boglár, Balatongyörök, Szigliget, Máriafürdő és Révfülöp is csatlakoznak a hálózathoz. A pontos indulási időpontokról, jegyárakról és kedvezményekről a társaság hivatalos felületein lehet tájékozódni. A szezonra kész lesz a múló. Bővül a fonyódi kikötő kapacitása. A Balatoni Hajózási ZRT fejlesztése keretében mintegy 6000 négyzetméteren újul meg a kikötő és a múló sétány. A beruházás május végére készülhet el. A munkálatok a hajóforgalmat nem érintik, a Fonyód és Badacsony közötti járatok továbbra is zavartalanul közlekednek, és az útvonal egyébként a Balaton egyik legforgalmasabbja. A fejlesztés részeként 35 méterrel hosszabbodik a kikötési szakasz, így a korábbi két helyet már három ponton tudnak majd a hajók kikötni, emellett parkosítás, faültetés és új közvilágítás is megvalósul. A hivatalos átadás várhatóan június elején lesz, a környéken pedig további, későbbre tervezett útfelújítások is szóba kerültek. Kaposvári diákok az országos versenyen. A Kaposvári Szakképzési Centrum tanulói idén is sikeresen szerepeltek az országos szakmai tanulmányi versenyeken, ahol a technikumi diákok elméleti és gyakorlati tudásukat mérik össze. A megmérettetésen több kaposvári iskola tanulói is eredményesen szerepeltek. A Lamping József Technikumból fodrászok, az Eötvös Loránd Műszaki Technikumból informatikai, elektronikai és gépjármű mechatronikai technikusok, a Széchenyi Technikumból turisztikai és vendégtéri szaktechnikusok, a Noszlopi Technikumból logisztikai és szoftverfejlesztő tanulók. A Dráva Völgye Technikumból informatikai rendszerüzemeltetők és erdész technikusok szerepeltek kiválóan a versenyen, közülük ketten 100%-os eredménnyel a teljes szakmai vizsga alól is felmentést kaptak. A verseny célja, hogy ösztönözze a kiemelkedő teljesítményt, erősítse a szakmai tudást és segítse a tehetséges tanulók előrehaladását. Megismerkedtek az eszközkészítéssel a fiatalok. Fiatal lovasi jászok vettek részt ismeretterjesztő, játékos, gépismereti foglalkozáson a kassai üzemben, ahol szakmai felügyelet mellett nyerhettek betekintést az íjkészítés folyamatába és a lovasi jászathoz kapcsolódó eszközök működésébe. A program során az utánpótláskorú sportolók nem csak az íjak előállításának egyes lépéseit ismerhették meg, hanem azt is, milyen kiegészítők és felszerelések készülnek az üzemben. A foglalkozás célja az volt, hogy a fiatalok biztonságos és irányított környezetben találkozzanak a szakmai háttérrel, és jobban megértsék, milyen technikai és kézműves tudás áll a sportág eszközei mögött. A szervezők hangsúlyozták, hogy a program része annak a nevelési szemléletnek, amely nem csak a sport gyakorlását, hanem az eszközök működésének megértését is fontosnak tartja, így a résztvevők hosszabb távon tudatosabb és felkészültebb lovasíjászokká válhatnak. Hátrányban a Kaposvár csapata. Vereséggel kezdte az elődöntőt Kaposvár a férfi kosárlabda NB1 A csoportjában. A Kométa KVG Kaposvári KK idegenben lépett pályára, ahol a Falkó Szombathely 97-79-re győzött, így előnybe került a párharcban. A somogyiak több hiányzóval vágtak neki a találkozónak, ennek ellenére jól kezdtek. A hazaiak azonban fokozatosan feljavultak, és már a félidőre 8 pontos előnyt építettek ki. A fordulás után 10 pont fölé nőtt a különbség, de a Kaposvár többször is visszazárkózott. A záró negyedben azonban ismét a szombathelyiek akarata érvényesült, így végül magabiztos győzelmet arattak. A 3 győzelemig tartó párharc állása 1-0 a Falkó javára. Kaposvári testnevelőre is szavazhatunk. Kaposvári pedagógusokra is szavazhatunk az év tesi tanára választáson. A Magyar Diák Sport Szövetség és a KNTH Bank közös kezdeményezésében idén is keresik a legnépszerűbb testnevelőket. A vármegyei szavazás április 30-án indult, és egészen május 11-éig tart. 3 kategóriával lehet voksolni: a kisebb 200 fő alatti iskolák tanáraira, a nagyobb intézmények pedagógusaira, valamint a 35 év alatti testnevelőkre. Kaposvárról is több jelölt felkerült a listára. A kisebb iskolák kategóriájában Lajos Lászlóra, a Kinizsi Technikum tanárára lehet szavazni. A nagyobb intézmények között Laki Lukács Péter, a Kisfaludi Iskola pedagógusa szerepel, míg a fiatal testnevelők között Richter Péter, a Csokonai Iskola tanára várja a voksokat. A vármegyei forduló eredményeit május 12-én hirdetik ki, a díjátadót pedig május 2. felében rendezik meg.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Este is folytatódik az eseménytelen, száraz idő. Késő estére 15-17 fok közé hűl a levegő, a hajnali órákban pedig 8 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről.

0: egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
1: You ready, me? Let's go get 'em.

Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.

mantrája 2012, funk a Deli Feri. Érzem, ahogy süti az arcom a nap. Tőlem minden így maradhat. Nekem nem fogja szegni a kedve. És életemben újra szület, újra szület, újra szület.

0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják. Pál Patrícia vagyok. Május 1-től tovább bővült a balatoni hajózási menetrend. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint az eddigi járatok mellett már több kikötőből is indulnak menetrendi hajók. Naponta közlekednek járatok Siófok, Tihany, Balatonfüred, Fonyód és Badacsony között. Hétvégeken és ünnepnapokon pedig további települések is bekapcsolódnak a forgalomba, így például Balatonföldvár, Balatonlelle, Boglár, Balatongyörök, Szigliget, Máriafürdő és Révfülöp is elérhető hajóval. A részletes menetrendek, menetdíjak és kedvezmények a hajózási társaság honlapján találhatók. Vereséggel kezdte az elődöntőt a Kométa KVG Kaposvári KK a férfi kosárlabda NB1 A csoportjában. A kaposvári csapat Szombathelyen lépett pályára, ahol 97-79-re kapott ki. A somogyiak több hiányzóval érkeztek, ennek ellenére jól indították a mérkőzést. A folytatásban azonban a hazaiak szigorítottak a védekezésen, és fokozatosan átvették az irányítást. A félidőre már 8 pontos szombathelyi előny alakult ki, és bár a második félidőben többször is próbált visszazárkózni a Kaposvár, a döntő pillanatokban mindig a Falkó tudott újítani. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban így a Kaposvár 1-0-ás hátrányba került. Ismét keresik az év tesi tanárát. Kaposvári pedagógusokra is szavazhatunk a Magyar Diáksport Szövetség és a KNTH Bank közös kezdeményezésében. Három kategóriában lehet voksolni. A legkisebb iskolák kategóriájában Lajos Lászlóra, a Kinizsi Technikum tanárára lehet szavazni. A nagyobb intézmények között Laki Lukács Péter, a Kisfaludi iskola pedagógusa szerepel, míg a fiatal testnevelők között Richter Péter, a Csokonai iskola tanára várja a voksokat. A vármegyei forduló eredményeit május 12-én hirdetik ki, a díjátadót pedig május második felében rendezik meg. Megszűnhet az ingyenes állami egészségügyi ellátásra való jogosultságuk azoknak, akik nem fizetik a havi egészségügyi szolgáltatási járulékot, figyelmeztet a NAV. Mint írják, a hatóságok most fokozottan ellenőrzik a biztosítási jogviszonyokat és a hátralékosokat. A jelenlegi szabályok szerint a biztosítási jogviszony nélküli személyeknek havi 12.300 forintot kell fizetniük, ennek elmaradása esetén 6 hónap után a tajszámot a NEAK érvényteleníti. Ilyenkor az érintettek csak sürgősségi ellátásra jogosultak, a tartozást pedig a NAV adók módjára behajthatja. Az adóhivatal továbbá közölte, a jogviszony a tartozás rendezésével állítható helyre.
0: Időjárás jelentés.
1: Este is folytatódik az eseménytelen, száraz idő. Késő estére 15-17 fok közé hűl a levegő, a hajnali órákban pedig 8 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

képként. Fákleple alatt valami rém tört rám, a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, meg még élek azzal.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják. Pál Patrícia vagyok. Anyák napi virágültetést tartottak Kaposváron a Vasari Parkban, ahol a családok közösen ültettek virágokat az édesanyák köszöntésére. A program a hagyományoknak megfelelően ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötötten valósult meg, és idén is sok érdeklődőt vonzott, akik saját nevükkel ellátott táblákat is elhelyezhettek az ágyásokban. A rendezvény az országos imami program részeként Kaposvár önkormányzatának támogatásával zajlott, amely a helyszínt és 400 begónia palántát biztosított, így a résztvevők közös élményen keresztül ünnepelhették az édesanyákat. Ismét májusfát állítottak a losonc közben Kaposváron. Erről Kárpáti Tímea, a városrész önkormányzati képviselője számolt be közösségi oldalán. Mint írta, a májusfát minden évben egy közösségi összefogás keretén belül állítják fel, ahol az ott lakók színes selyemszalagokkal díszítették a ma már leginkább a tavaszt köszöntő szimbólumot. A helyiek nem csak a közös munkát és a hagyományok ápolását tartják fontosnak, de szeretnék erősíteni a városrész összetartását is. Hétfőn kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. Az ünnepi ülés után átadják az akadémiai aranyérmet és több rangos tudományos elismerést is. A kétnapos esemény kedden a tisztújítással folytatódik, amelyen az akadémia új elnökét, főtitkárát és további vezető testületi tagjait választják meg a jelöltek közül. A program részeként sor kerül Krasznahorkai László Nobel-díjas író köszöntésére is, aki felolvasást tart az akadémiai tagoknak. Emellett a közgyűléshez kapcsolódóan szakmai és kísérő programokat is rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Este is folytatódik az eseménytelen, száraz idő. Késő estére 15-17 fok közé hűl a levegő, a hajnali órákban pedig 8 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják. Pál Patrícia vagyok. Ismét keresik az év tesi tanárát. Kaposvári pedagógusokra is szavazhatunk a Magyar Diáksport Szövetség és a KNTH Bank közös kezdeményezésében. Három kategóriában lehet voksolni. A legkisebb iskolák kategóriájában Lajos Lászlóra, a Kinizsi Technikum tanárára lehet szavazni. A nagyobb intézmények között Laki Lukács Péter, a Kisfaludi iskola pedagógusa szerepel, míg a fiatal testnevelők között Richter Péter, a Csokonai iskola tanára várja a voksokat. A vármegyei forduló eredményeit május 12-én hirdetik ki, a díjátadót pedig május második felében rendezik meg. Vereséggel kezdte az elődöntőt a Kométa KVG Kaposvári KK a férfi kosárlabda NB1 A csoportjában. A kaposvári csapat Szombathelyen lépett pályára, ahol 97-79-re kapott ki. A somogyiak több hiányzóval érkeztek, ennek ellenére jól indították a mérkőzést. A folytatásban azonban a hazaiak szigorítottak a védekezésen, és fokozatosan átvették az irányítást. A félidőre már 8 pontos szombathelyi előny alakult ki, és bár a második félidőben többször is próbált visszazárkózni a Kaposvár, a döntő pillanatokban mindig a Falkót tudott újítani. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban így a Kaposvár 1-0-ás hátrányba került. Két hetes ellenőrzés sorozatot indított a NAV Somogy vármegyében. A célja többek között az építőipari tevékenységek és a szezonális kereskedők vizsgálata. Az ellenőrök kiemelten figyelik most a munkavállalók szabályos bejelentését az építkezéseken, valamint a piacokon és ideiglenes árusítóhelyeken a nyugta és számlaadási kötelezettség betartását. Emellett ellenőrzik a jövedéki termékek forgalmazását, a pénztárgépek használatát, a kötelező nyilvántartások vezetését és az áruk eredetének igazolását is.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délnyugati szél megélénkül majd. A hajnali órákra 7 és 9 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

az este, csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió most.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják. Pál Patrícia vagyok. Anyák napi virágültetést tartottak Kaposváron a Vasari Parkban, ahol a családok közösen ültettek virágokat az édesanyák köszöntésére. A program a hagyományoknak megfelelően ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötötten valósult meg, és idén is sok érdeklődőt vonzott, akik saját nevükkel ellátott táblákat is elhelyezhettek az ágyásokban. A rendezvény az országos imami program részeként Kaposvár önkormányzatának támogatásával zajlott, amely a helyszínt és 400 begónia palántát biztosított, így a résztvevők közös élményen keresztül ünnepelhették az édesanyákat. Május 1-től tovább bővült a balatoni hajózási menetrend. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint az eddigi járatok mellett már több kikötőből is indulnak menetrendi hajók. Naponta közlekednek járatok Siófok, Tihany, Balatonfüred, Fonyód és Badacsony között. Hétvégeken és ünnepnapokon pedig további települések is bekapcsolódnak a forgalomba, így például Balatonföldvár, Balatonlelle, Boglár, Balatongyörök, Szigliget, Máriafürdő és Révfülöp is elérhető hajóval. A részletes menetrendek, menetdíjak és kedvezmények a Hajózási Társaság honlapján találhatók. Különleges felirat jelent meg a Dunántúli légtérben a Flight Radar térképén. Egy repülőgép útvonalából egy G betű rajzolódott ki, amelyet a pilóta a Velencei tó térségében kezdett és Érdnél fejezte be a rajzolást. Mint kiderült, egy magyarországi képzésben résztvevő török pilóta növendék így lepte meg feleségét utolsó budapesti felszállása során, a felirat pedig egy nevet jelöl, amelynek jelentése nap vagy napsugár, és egyben a pár születendő kislányának neve is lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délnyugati szél megélénkül majd. A hajnali órákra 7 és 9 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: A

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják. Pál Patrícia vagyok. Ismét májusfát állítottak a Losonc közben Kaposváron. Erről Kárpáti Tímea, a városrész önkormányzati képviselője számolt be közösségi oldalán. Mint írta, a májusfát minden évben egy közösségi összefogás keretén belül állítják fel, ahol az ott lakók színes selyemszalagokkal díszítették a ma már leginkább a tavaszt köszöntő szimbólumot. A helyiek nem csak a közös munkát és a hagyományok ápolását tartják fontosnak, de szeretnék erősíteni a városrész összetartását is. A Kaposvári Szakképzési Centrum tanulói idén is jól szerepeltek az országos szakmai tanulmányi versenyeken, ahol a diákok elméleti és gyakorlati tudásukat mérték össze. A különböző kaposvári technikumokból több szakmában, többek között fodrász, informatikai, elektronikai, turisztikai, logisztikai és erdésztechnikus képzéseken is születtek kiemelkedő eredmények, egyes tanulók pedig teljes vagy részleges vizsgamentességet is szereztek. A verseny célja a kiemelkedő szakmai teljesítmény ösztönzése és a tehetséges tanulók előrehaladásának segítése. Megszűnhet az ingyenes állami egészségügyi ellátásra való jogosultságuk azoknak, akik nem fizetik a havi egészségügyi szolgáltatási járulékot, figyelmeztet a NAV. Mint írják, a hatóságok most fokozottan ellenőrzik a biztosítási jogviszonyokat és a hátralékosokat. A jelenlegi szabályok szerint a biztosítási jogviszony nélküli személyeknek havi 12.300 forintot kell fizetniük, ennek elmaradása esetén 6 hónap után a tajszámot a NEAK érvényteleníti. Ilyenkor az érintettek